0: szabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időben...

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Derűs időre számíthatunk, víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: need these beautiful things that I've got.
1: 99.8 Rádhangolva.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Derűs időre számíthatunk, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csaknem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A valódi magyar frissítőre vágyik. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmend NB1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MTI. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus, Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítelték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
2: Tapasztalatunk ilyen téren nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
1: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitott a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában.
0: Sporthírek.
1: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEKT 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Maçka kıvım.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: 99.8. Körmend rádiója. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmend NB1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol, a vezetőedző egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM. Rákhangolva. Rákhangolva. Rákhangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szedte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
2: Tapasztalatunk ilyen télen nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezése kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
1: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg egész Európában.
0: Sporthírek.
1: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmendenbi 1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

99.8. 99.8. Görmend FM.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg, különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval. Így lesz ez ezúttal is. Kérdezem Dercsény Jorsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10 000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörges és nyeri.
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kertmozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges poolmozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti poolpartia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A poolbar, a lunchbar és a wellnessbar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottunk.

0: hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselő testületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
2: Tapasztalatunk ilyen télen nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezése kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közzétettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
1: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg egész Európában.
0: Sporthírek.
1: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és az

0: Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
1: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a Körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
0: Barokk kamarakoncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmendenbi 1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
2: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: emlékezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Hazai Turmix, csak magyarok, összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet,

0: Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég. Kifakult a sárga, a kék.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig

0: áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A Szent Misét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
1: Tapasztalatunk ilyen télen nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közzétettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
0: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg egész Európában.
2: Sporthírek.
0: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. A szeles idő fokozhatja fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Az UV sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Szép napot mindenkinek, elstartolt a hét első délutánja, itt a 99.8-on, 2 perccel vagyunk, 1:45 után, én ma is Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben, ezen a szép, még mondhatni nyárias délutánon, hozok majd jó kis érdekességeket, hasznos infokat, és persze itt szólnak a térség legjobb zenéi. El is a Kiss után például a Train újdonságával megyünk, és tovább a The Weeknd című sikerét pörgetem, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a hátralévő munkaidőhöz, na és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük, mire számíthatnak még a kora délutánban az autósok Körmend, illetve térség útjain. A Hunyadi János utcában a 38-as szám előtt az országos közút burkolata alatt tört el hegyivóvíz vezeték még vasárnap délután. A hiba elhárítása jelenleg is zajlik. A tervek szerint ma fél sávot visszadnak a forgalomnak, a javítás pedig várhatóan holnap fejeződik majd be. Addig is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni az érintett szakaszon. Közben ma elkezdődnek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó munkálatok is. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közti Bástya utcai szakasz zárják le. Ide behajtani nem lehet, a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca felé jobbra kanyarodni sem lehet. A Bem József utca északi részén szintén útlezárásra kell számítani, és a munkálatok miatt a parkolási lehetőség is átmenetileg megszűnik ezen a szakaszon. Mindenképpen érdemes a megváltozott forgalmi rend miatt körültekintően vezetni, figyeljék a kihelyezett közúti jelzéseket. Körmenden kívül pedig több helyütt dolgoznak a magyar közút szakemberei, így például Körmend és Csákány-Doroszló közt a 8-as számú főúton kaszálás lassítja a haladást, akár csak a 86-oson Nádasd és Szőcerimány közt. Mindkét helyszínen, mindkét irányban útszűkület van érvényben. Vasvár térségében aszfaltmarás zajlik, az Alabér-Vasvár összekötő úton félpályán halad a forgalom, de ugyancsak félpályán halad a forgalom kátyúzás miatt a Püspökmolnári Vasszécsény összekötő úton. A 86-os számú főúton pedig Szombathely-Petőfi telepnél továbbra is jelzőlámpás forgalom irányítás van, hiszen itt építési munkálatok zajlanak, várhatóan az iskola kezdése megszűnik itt is a forgalom korlátozása. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom most, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül és tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.

Az Blue és a Girl című legfrissebbje szólt itt a Körmend FM-en az elmúlt percekben. Egy jó kis nyári sláger, és érezzük is már talán a szeptember közelettét, de ettől függetlenül még érdemes kihasználni az utolsó napokat. Sőt, a hét második felére még bőségesen ígérnek nekünk a meteorológusok amolyan kánikulát. Nem lesz már az igazi, de szerintem ezzel a 30 fok, 31-2 fokos hőmérséklettel mindenki teljes mértékben kibékül. Elég volt már a 36-7 fokból, de az előrejelzések szerint még szeptemberben is igazi kellemes nyárias időben lesz majd részünk. Ez szerintem majd leginkább a gyerkőcöknek fog fájni, vagy hát a fiataloknak, akik ugye szeptember 1-én bizony beülnek vissza az iskolapadba, és elkezdődik a 2026-27-es idei tanév. Na de persze, az első néhány nap, az első néhány hét nem is talán a tanulásról szól, hanem arról, hogy ismét összekovácsolódjon az osztály. Minden esetre én továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy ezeket az utolsó napokat mindenképpen használja ki, tartalmasan töltse el, és tényleg még ne gondoljon, legalábbis a hét elején még biztosan ne gondoljon arra, hogy jövő héten ilyenkor már tanévnyitó ünnepségek indulnak. Snoop Dogg és a Sweat. Ezzel a jó kis dallal pörgünk is tovább itt az éterben, aztán itt lesz velünk Selena Gomez és a The Skin közöse is a Love You Like a Love Song. Jó rádiózást!

Bolivia, Ricky Martin és Hank Angel a legfrissebbje szólt itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Na, hogyha már emlegettük az időjárást, akkor vetek is rá egy pillantást. 29 fok körüli értékeket mutatnak jelenleg itt a térségben a hőmérők. A hét közepére pedig lesz egy kisebb lehűlés, de aztán a hétvégére ismét 34 fok közelébe is húzhat a hőmérők higany szála. Aztán ahogy megérkezik a szeptember, úgy az időjárás is egyre inkább elkezd majd hűlni. Egyelőre nincs fronthatás a térségben, viszont a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek tünetek, az UV-sugárzás pedig továbbra is, ha naposabb tájakon nagyon erős, úgyhogy a szabadban ajánlott mindenképpen gondoskodni a bőrvédelemről. Ennyit az időjárásról, megyünk tovább Harry Styles As It Was című sikerével, ezt volnálunk a folytatásban, de itt lesz majd a Magna Cum Laude legfrissebbje is, ami nem más, mint a Mindig Lesz Jó Rádiózás.

0: lett az első óránknak a vége, úgyhogy átadom a helyem Lakosi Gabinak. Kettőkor elmondja nekünk a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől. Én számítok mindenképpen a figyelmükre a folytatásban is.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erről a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
3: A programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg

0: az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamarakoncertet rendeznek pénteken a Körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Aegis Körmenden B1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
2: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol a vezetőedző egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
2: Időjárás jelentés.
1: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8 Görmend FM.

tovább a délután itt a 99.8-on, a Körmend FM-en pontosan 4:03 van, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben. Tartsanak velem, ötig biztos itt leszek önökkel, hozok a folytatásban is jó kis érdekességeket, hasznos infokat, na meg persze, ahogy már a délután elején is említettem, itt vannak a térség legjobbjai, úgyhogy Louis Fonsi és Demi Lovato után egy kis retrót hozok, mégpedig Bruce Springsteentől szól, I'm Born in the USA. Jó rádiózást a folytatásban is.

Maroon 5 és a This Love szólt a 99.8-on augusztus 24-én, amikor is a bártalanokat köszöntjük, Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel ezen a napon. A folytatásban Juanes és Ravaian a legfrissebbjét pörgetem nekük, Time Leaps the Soul, ez a jó kis dal forog itt a Város Rádiójában most.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen folytatódnak a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium jubileumi programjai. Ennek keretében augusztus 28-án pénteken délután 4 órára várnak minden érdeklődött a jubileumi tanévnyitó ünnepségre, amelynek helyszíne a Batthyány Örökségközpont színház terme lesz. Előtte nap augusztus 27-én csütörtökön pedig délután 5 órakor dr. Kincs Elek alapító igazgató emléktáblájának koszorúzására kerül majd sor a gimnázium aulájában, ezt követően pedig Pintér György a Kölcsey egy gimnázium a semmiből című iskola történeti kötetének bemutatója lesz az emeleti Sodics László galériában. Idén 80 éves a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium, úgyhogy ennek keretében számos jubileumi program lesz majd, nem csak augusztus 27-én és 28-án, hanem a következő hónapokban is.

Jude Law és újdonsága a Vroom forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. A folytatásban érkezik majd Henrique Iglesias és Florida from the There's Go My Baby című közös, itt lesz a 4th Street és a Ha Egyszer, valamint Soul Might Seal, és az It's Alright. Jó rádiózást! It's

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom át ismét a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infókat 3-kor, aztán jövök vissza a délutánunk utolsó 2 órájával, ne menjenek nagyon messzire a készülékektől.
1: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselő testületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük,

0: Lán mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
1: Tapasztalatunk ilyen téren nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
0: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitott a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a Kutatók Éjszakáját, az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A Kutatók Éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában.
2: Sporthírek.
0: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEKT 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
2: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig több felé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Egy újabb órája indult el itt a délutánunknak, a 99.8-on, Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, már csak 2 órányi időnk van hátra a hét első délutánjából, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy Lucas Graham után indul is Medusa és Harry Camomile, Don't Wanna Go Home, jó rádiózást a folytatásban is.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Köszönöm, ez ott is a Glió Timi Romantics, viszont a 99.8-on programajánlózunk tovább a folytatásban, hiszen holnap barokk kamara koncert lesz, mégpedig a Szent Erzsébet templomban délután 16:30-tól. Közreműködik Kovács Johanna és Csejtei Flóra furuján, Gregori Zsófia csellón, valamint Csupor Márton csemballón. Tehát barokk kamara koncert a Szent Erzsébet templomban itt Görmenden holnap délután 16:30-tól. Én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá az érdeklődőknek.

Lavinia és Álvaro Soler, valamint az Adios című legfrissebb közös szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. A folytatásban pedig megyünk tovább, érkezik hamarosan Meghan Trainor és a Lips Are Moving, szól majd a Tokyo Hotel California Nights című legfrissebb dala, előttük pedig Kevin és a Ne Válaszolj Indulj, jó rádiózás!

Ma este ismét jelentkezik a Körmendi szemmel a Körmendi Városi Televízió csatornáján, ahol ezúttal egyéb téren Kékesi Gábor szobrász művészt kiállítás megnyitójára visznek bennünket vissza a szerkesztők. A tárlatot a művészt jól ismerő munkácsidíjas festőművész Tóth Csaba ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Tehát este fél héttől Körmendi szemmel a Körmendi Városi Televízió csatornáján.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapítóigazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festménysorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmendemli egyes férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét

0: November 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
1: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Útnak indítottam a hét első délutánjának utolsó óráját, itt a 99.8-on, egy perccel vagyunk, negyed öt előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, és szólnak továbbra is a jó zenék Sunfelt, legfrissebb jó után a Green Day, 2004-es sikeres szól, ez nem más, mint az American Idol, de itt lesz majd a halott pénz is, és tőlük forog a gyerekek jó rádiózást.

0: Közlekedési információk.
1: Fontos közlekedési info az autósoknak. A Hunyadi János utcában vasárnap eltört egy ivóvíz vezeték. A hiba elhárításán azóta is dolgoznak. Félsáv már járható ezen az útszakaszon, várhatóan pedig holnap fejezik majd be a javítási munkálatokat. Addig is mindenképpen érdemes fokozott figyelemmel közlekedni az érintett útszakaszon. A mai nappal elvileg elkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó munkálatok is. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közti Bástya utcai szakaszt zárják le. Ide nem lehet majd behajtani, a Zrínyi Miklós utcával a Bástya utca felé jobbra pedig kanyarodni sem lehet. A Bem József utca északi részén is szintén útlezárásra kell számítani, és a munkálatok miatt a parkolási lehetőség is átmenetileg megszűnik az érintett szakaszon. Tehát végre elkezdődnek a Bástya utca átépítési munkálatai is. Mindenképpen érdemes figyelni a kihelyezett közúti jelzéseket. Ne megszokásból autózzanak a belvárosban.

Hello, és a Málláki Day című legfrissebb forgott a 99.8-on, így a délután derekában, a folytatásban pedig hölgyek és urak lesznek velünk a folytatásban. Itt lesz Camila Cameo és Young Thug, valamint a Havana című közösük forog majd Pink és a Trust Fall, és előttük pedig a Margaret Island és a Superár kórus közösét indítom. Ez nem más, mint a Csendben jó rádiózást. Olykor.

Robert Miles nagy sikerű slágerének egy újabb feldolgozását hallhattuk az elmúlt percekben Sofia Nazu jó voltából. Ez volt a Hútia, és szép lassan el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Ötkor Lakosi Gabi hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat, aztán szólnak a folytatásban is a jó zenék, úgyhogy nem érdemes nagyon messzire távolodni a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a hét első délutánját. Legyenek így holnap is, érkezem ugyanígy egy órakor ide az éterbe, és egészen ötig leszek itt önökkel, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, programajánlózunk, és na meg persze szólnak a jó zenék. Tóth Cilit hallották, további szép estét kívánok mindannyiuknak, és persze jó rádiózást. A Körmend FM-mel holnap találkozunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítelték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
2: Tapasztalatunk ilyen télen nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy minden akinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
1: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitott

0: A Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában.
1: Sporthírek.
0: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEKT 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamarakoncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmendemli 1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra 2026-ban a

0: Márgörényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
1: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andy Iralol, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szentgotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szentgotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szentgotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
1: Tapasztalatunk ilyen télen nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
0: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik.

0: érkezik meg egész Európában.
1: Sporthírek.
0: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erről a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlette alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égis Körmend MB1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnok.

0: bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelo, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szatta Fest. Az Őrségben ez már a második esemény sorozat lesz, és ezúttal a nyár végére tették a rendezvény sorozatot. A többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat tagjai. A lelkesedésük töretlen, ez is kiderül ebben az órában, hiszen vendégünk lesz az egyik ötletgazda főszervező Takács Péter. Hozzuk a legfontosabb infókat a jövő hétvégi Szatta Festről. És persze hallgatjuk azoknak az előadóknak a dalait, akik fel is lépnek majd ezen a programon. Jó rádiózást!

0: Olyan jól sikerült a tavalyi fesztivál, hogy idén sem marad el a Szattán, az a közösség, illetve önkéntes kezdeményezést, amelyet fiatalok indítottak útjára. Még 2025-ben három, vagy nagyjából 2,5 nap az Őrségben, ahol le lehet tenni a telefont, hiszen nem nagyon van térerő, és újra önfelett lehetsz minden látogató. Ez a Szatta Fest, amelyről beszélgetünk ebben az órában, itt van velünk Takács Péter, ötletgazda, fesztiváligazgató, és már is soroljuk együtt ennek a hétvégének a legérdekesebb programajánlatait. Na de kezdjük a tavalyival, milyen tapasztalatokkal zártátok az első Szatta Festet, mekkora volt az érdeklődés, hogy sikerült?
1: Ugye szoktál gyakran azt mondani, hogy célozd meg a holdat, és hogyha nem sikerül, és nem éred el, akkor is a csillagok között végzed. A mi esetünkben is kicsit ilyen volt. Azt szerettük volna, hogyha azért sokkal több ember tudott lenni, és tudja élvezni ezt a fesztivált. Végül 150 ember vett részt, és akik ott voltak, ők nagyon-nagyon élvezték. Tehát, hogy amikor végigtekentettem az emberek arcán, és láttam azt, hogy csillogó szemekkel hallhatják akár Kollár Klemenc Lászlót, miközben zenél, vagy amikor csak azt láttam, hogy mennyire önfeledten gyúrják, készítik a kovászos kenyerek a tésztáját, vagy éppen a nyújtott rétest az asszonyokkal, a helyi asszonyokkal, megfizethetetlen, és kicsit ez volt az élményem, és mindez a sok energia, amit beletettünk, ugye onnan indítottuk az egészet, hogy tapasztalatunk ilyen téren nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról készítettük ezt, indítottuk az egészet, de hogy nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és igazából ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt.
0: Tavaly szeptemberi hétvégét céloztatok, meg idén pedig nyárra került a fesztivál. Ennek mi az oka? Fáztak egy picit a résztvevők?
1: Nem tudom, hogy fáztak-e, vagy kicsit féltek a szarvasoktól, mert akkor elég erőteljes volt a szarvasbőgés is minden éjszaka.
0: Lehetett hallani?
1: Aha, tényleg? Igen, mert ugye közvetlenül kertünknek az alja az már az erdő maga, tehát hogy ez a legelső telek ott a faluban Szattán. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva igazából így az első fesztiválozóinkra, első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát olyan visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén, és az egyik ilyen visszajelzésük az volt, hogy bár ugye egy fesztivál, aminek nagyon erőteljes a zenei része is, viszont szerintem, ahogy tavaly is mondtam, a napközbeni programok, legyenek ezek a játékos programok, mondjuk akár a számháború, vagy akár a nyújtott rétes készítés, de hogy ezek adják ezt a igazi eszenciáját ennek az egésznek, és az ízét a fesztiválnak. Emiatt is döntöttük úgy, hogy ezt tovább erősítjük, és ez jött ki amúgy a visszajelzésekből is. 2,5 nap, csütörtökön délután 14 órakor van kapunyítás, vasárnap délben ér véget. Csütörtököt azt úgy kezdjük, hogy ilyen csapatépítő játékok lesznek, mert igazából ez nem csak egy fesztivál, hanem ez a fesztiválnak és a tábornak az ötvezete. Ez abból is adódik, hogy maximum 500 fő az, aki belőttünk, hogy részt vehet ezen az egészen, és ez adja meg ezt a családias mi voltát. A csütörtöki nap az igazából arra is való, hogy kicsit így az emberek megismerkedjenek, mellette persze már lesznek zenei koncertek, lesz már művészetterápia, és akkor a vasárnapi nap, ami pedig egy ilyen közös reggelivel végződik, tehát hogy azok az ismertségek, amik közben kötődtek, azok meg is tudnak pecsételődni. Jövőre találkozunk, reggelivel zárjuk az egészet.

0: tavalyi esztendőben rendezték meg először, akkor még szeptemberben a Szatta Fesztet, az idejében azonban már augusztus végén lesz, hogy miért, ezt már mecseteltük, most pedig az önkéntes alapon szerveződő őrségi program sorozat további részleteit hozzuk. A főszervezővel, az egyik ötletgazdával, Takács Péterrel. Ha valaki nem tud részt venni jövő hétvégén az összes eseményen, és nem szerzi be a bérletét, egy-egy napot kiszúrva is talál olyan programelemeket, amelyel átérezheti a Szatta Fest hangulatát?
1: Nagyon fontos volt az is, hogy bár azt gondoljuk, hogy a fesztivál és a tábor élmény az akkor valósul meg, hogyha az ember az ott van mind a két és fél nap, vagy három nap, viszont a programok úgy lettek összerakva, hogyha valaki mondjuk csak péntekre vagy szombatra tud lejönni esetleg, vagy éppen csütörtökön és pénteken tud részt venni, akkor ugyanúgy a legtöbb programot tudja élvezni. Tehát, hogyha van egy program, például akár a gyógynövénytúra, akkor az ne csak pénteken legyen, hanem ugyanúgy szombaton is. Tehát, hogy azok, akik mondjuk későn érkeznek, a munka miatt nem tudnak eljönni hamarabb, ők is részt tudjanak venni, és tudják élvezni azokat.
0: Biztosan látjátok azért már az alakulását a jegyvásárlásoknak és a bérleteknek. Lesznek visszatérők?
1: Nagyon sokan vannak visszatérők is. A legelőször, amikor meghirdettük a jegyeket, az idén januárjában volt. Januárban csak annyit tudtak az emberek, hogy lesz, és hogy mikor lesz. És ennek ellenére akkor már 30-an vásároltak bérletet, tehát hogy látszik, hogy van egy olyan erős mag, akiknek annyira megtett az egész, hogy ők tök szívesen visszajönnének, még anélkül is, hogy tudnák, hogy mit hoz az idei év. Úgy állunk, hogy 64 bérletet adtunk el, és azt gondoljuk, hogy valószínűleg 200 emberre szám, vagy 200 embert várunk, 150-200 ember között, viszont az egész esemény is úgy van kialakítva, tényleg családias, ezzel az embermennyiség is nagyon élvezhető, és nem érzi azt az ember, hogy hát csak lézengenek itt az emberek, hanem megvan az a fajta hangulat az egésznek, mivel a tér is úgy van kialakítva, hogy mindenki élvezhesse ezt.
0: Tehát a kemping biztos, hogy megterik majd az idei esztendőben is. A napközben és az esti programok miben fognak különbözni egymástól, illetve hogyan tudjátok ezeket egymásra építeni?
1: A programok azok pont úgy lettek kialakítva, hogy legyen olyan, ahol ami kicsit pihentetőbb, legyen olyan, ami mondjuk akár fizikailag megterhelőbb, nevezzük ezeket játékos programoknak. Például van reggeli jóga, van hangterápia, meditációval, ami talán ez a kicsit ilyen energizáló, feltöltő, kicsit lelassító típusú program, de mellette vannak pörgősebb programok, akár a számháború. Reggeltől estig folyamatosan vannak programok, hogyha az ember nem szeretne mondjuk mindenbe becsatlakozni, nem is muszáj, mert vannak olyan időszakok, amikor mondjuk most már olyan elhíresült Olimpia nevezetű ilyen kihívássorozatunk, ami több időszakban is a nap folyamán elérhető, tehát hogy ugyanúgy akár, hogyha valaki délőtt szeretne abban részt venni, vagy délután, azt meg tudja tenni. A gyógynövénytúra esetében is van, ami reggel lesz, és lehet, hogy a másik nap pedig szombaton, pedig délután. Tehát, hogy próbáljuk úgy eloszlatni ezeket a dolgokat, hogy az, aki nem akarja végigpörögni az egész napot, és csak a programokon részt venni, nem szeretne kicsit pihenni, akár ledőlni, az ugyanúgy be tudjon csatlakozni ezekbe. Este pedig, amikor lemegy a nap, akkor már nem csak a zenéje lesz a főszerep, hanem lesznek olyan programok is, mint például az éjszakai erdő hangjai, ami egy ilyen túra lesz az erdőben, kis csoportos túra, egy tök érdekes új ilyen ízt visz szerintem ebbe az egészbe, amikor ott a sötétben az erdőbe bóklászva az emberek figyelik azokat a neszeket, zajokat, amit így az erdő kihagy magából, vagy az erdői állatok, szóval ilyen izgalmas programok is lesznek.

0: csütörtökön a Szatta Fest, ez már a második önkéntes alapon szerveződő eseménysorozat lesz. Természetesen Szattán, ahogy az a nevében is benne van. Folytatjuk az ajánlatokkal Takács Péterrel, ő a fesztivál egyik ötletgazdája, főszervezője. A Szatta Fest tipikusan egy olyan programnak tűnik számomra az eddig elhangzottak alapján, ahol lehet sokan nem is az esti koncertekért vesznek elsősorban bérletet, hanem a rengeteg kiegészítő esemény miatt.
1: Igen, ez volt az egyik ilyen cél, mivel három ilyen fő pillére épül a fesztivál, az egyik az a természetközelség, és a természetnek a szeretete, és ennek az átadása, tehát hogy ehhez kapcsolódunk a gyógynövénytúra, vagy akár a méhészet, vagy a madározó készítés, és akkor van egy másik ilyen része, ami pedig ugye ez a játékos, újra legyünk önfelettek, mint gyerekkorunkban, amit például a Számháború, vagy a Olimpia, vagy Méta, vagy a Játszóház projekt hoz társas játékokat, és akkor van egy ilyen harmadik, ami ilyen gasztró irány, ami pedig benne van a kovászos kenyér készítés, ahol saját magad elkészítetted a kovászos kenyeredet, és kisütheted kemencében, vagy akár a nyújtott rétes készítés, vagy éppen a fermentált, magaddal hazavihető csomag készítése, szóval elég sokszínű. Az emberek visszajelzési alapján is az jött ki, hogy pont ezt szeretik ebben, és a zene az meg azt a pluszt adja hozzá inkább, és nem az alapot szolgálja, hanem azt, amikor az ember, amikor már lemegy a nap, akkor szeretné kicsit elengedni magát, kicsit a zenére hangolódni, táncolni egyet, és ezt meg tudja tenni.
0: Nagyon sokan segítenek nektek, ugye? Tehát ezért is tudtok különféle kézművesek bemutatóit tartani, ezért tudtok megmutatni őrségi foglalkozásokat, tevékenységeket, meg hát például a helyi asszonyok is szívesen mennek.
1: Igen, ezzel kapcsolatban is egy ilyen történet, hogy a rétes készítés tavaly szintén pont ilyen 2-3 környékén ért véget, de lehet, hogy 4-ig elhúzott végül, és az első koncert az délután 3-kor kezdődött, és a rétes készítésen részt vett ez a zenekar, aki egyébként 3-kor kezdte aznap a délutánt az előadók között, és annyira így megkedveltették magukat a helyiekkel, ott az asszonyokkal, hogy volt egy ilyen nagyon most megmosolyogtató látvány, hogy minél gyorsan ugye el akartak pakolni az asszonyok. A rétes készítés után futva jöttek át onnan a faluháztól a színpadhoz, hogy meghallgathassák az előadót. Nekem eddig a visszajelzésekből az jött le, hogy akár ebből a történetből is, hogy a helybéliek is szerették ezt. Elég sokan is jöttek el, és mivel szeretnénk is visszaadni a falunak valamennyit, ezért egyébként a falubélieknek, szóval szattaiaknak díjmentes a részvétel.

0: Koncertek, éjszakai túrák, napközben ismeretterjesztő és gasztroprogramok. Ez az imáron második Szatta Fest, amely augusztus 27-én veszi kezdetét. Egy lelkes, fiatalokból álló önkéntes csoport szervezi idén is a programokat. Itt van velünk egyikük, Takács Péter ötletgazda, főszervező. Anélkül, hogy kimondanád még egyszer annak az olimpiának a nevét, amiről már ejtettünk szót, beszéljünk mégiscsak erről a kezdeményezésről, hiszen tavaly olyan jól sikerült, hogy meghívták már azóta ezt a programelemet máshova, például Budapesten is bemutattátok már, ha jól tudom.
1: Igen, a Budapesten is volt már egy ilyen állomása. Az egész az arra épül, csapatban megmosolyogtató, ügyességi és logikai feladatokat kell megoldani. Szatta Festen például olyan fajta dolgok voltak, amik kötődnek valahol annyira így a, úgymond a falusi léthez, vagy a vidéki léthez, akár ilyen talicskába kellett akadálypályán végigtolni valaki, vagy volt kötélhúzás, kukoricával kellett célba dobni, fel kellett ismerni pálinkákat, nagyon sokrétű volt, és akkor ennek egy leképezését vittük el Pestre is, mert azt éreztük, hogy az emberek tökre szeretnek ilyenfajta dolgokat csinálni, de önmaguktól nem tennék meg, vagy nem hoznának létre ilyen programokat, vagy nem kezdenének bele ilyen feladatokba, de hogy ott is az volt az érzésünk Pesten például, hogy tökre élvezték ezt az emberek. Nem is arról szól, hogy feltétlenül te legyél a legjobb, bár vannak olyanok, akik nagyon kompetitíven űzik ezt, de inkább az, hogy csapatban, ott Pesten két fős volt az egyszerűség kedvéért, de a Szatta Festen négy fős csapatokban lehet részt venni, hogy így közösen legyen egy tök jó két órás eltöltött időtök, vagy akár négy órás. Folytatjuk is tovább a turnét.
0: Az esti zenei programokhoz hogyan válogattátok össze a fellépőket? Ha jól látom, akkor nem a legismertebb neveket hívtátok, inkább feltörekvő zenekarok adnak majd koncertet.
1: Alapvetően ugye az volt a cél most is, hogy azért a feltörekvő zenei előadók meg tudják mutatni magukat, ezért stílusában is akusztikus, alternatív zene, és azon belül is vannak a melankolikus iránytól kezdve, az kicsit rockosabb irányba vannak fellépőink, és emellett pedig van magyar népzene is, alapvetően moldvai táncház lesz, tehát hogy ez mérten. Azt kell tudni róluk, hogy ebbe az akusztikus ilyen zsanrába tartoznak bele, és bár lehet, hogy nem annyira ismertek, viszont a fontos volt az, hogy minél jobb minőségű zenét hozzunk el, és ezt igazából mi úgy tudjuk megteremteni, hogyha azoknak adunk lehetőséget, akik mondjuk még nem futottak be annyira mondjuk egy karszonkóma, de lehet, hogy a jövő karszonkómájává, vagy akár Queen Bee-vé, vagy bármivé válhatnak, és ők meg tudják mutatni itt magukat. Eddigi nagyon akusztikus, hangszeres alternatív zene mellett egyébként megjelenik kicsit a elektronikus zene is, de pont olyan formában, ami beleillik ebbe az egész hangulatba.

0: Hűvös cyanoé, brumikó, kvaterka, macskapogó, semmi, csak hogy néhány fellépőt nevesítsek is a már emlegetett zenei stílust az Őrségbe hozó előadók közül. A Szattafest témánk a folytatásban is itt van velünk az egyik főszervező, Takács Péter. Az idei, immár a második Őrségi Fesztivál augusztus 27-én indul, és ha jól láttam, ezúttal már nagyon engedékenyek vagytok, 15 éves korig teljesen ingyenes lesz a belépés.
1: Igen, pontosan. Ennek az is az oka, mert azt láttuk tavaly, hogy bár nem nagyon hirdettük így, meg hogy nem nagyon kommunikáltunk arról, hogy ez egy nagyon családbarát fesztivál lenne, viszont volt egy 3 hónapos csecsemő is, aki részt vett a fesztiválon. Volt több gyerek is, és tökre élvezték ezeket a programokat, és akkor úgy voltunk vele, engedjük, hogy segítsünk azoknak, akik akár családosak, hogy akkor le tudjanak jönni közösen, és hogy ne kelljen ugye a gyerekeknek külön belépőjelet fizetni, viszont a gyerekek is, és ők is jól tudják érezni magukat, szóval emiatt is van az, hogy 15 év alatt díjmentes a részvétel.
2: Hol helyeznéd el a Szattafestet majd az Őrség jövőbeni fesztivál térképén nagy rendezvényei között? Mit szeretnél, és hol jártok ezzel a tervel jelenleg?
1: Szerintem még nagyon az elején járunk. Meg fog maradni inkább egy ilyen fesztivál tábor. És azért is mondom a tábort, mert hogy azt a fajta hangulatot, amit ez az egész közvetít, ezt a családias, bevonó, önfelett hangulatot, ezt igazából az ember úgy is tudja átélni, hogyha nem 10-20 ezer ember tombol ott mondjuk egy színpadon, és hogy nincs az a zsúfoltság, és emiatt, ha nem is 500, lehet, hogy 1000 fős lesz az esemény, aztán lehet, hogy megcáfol majd a jövő, és hogy teljesen átalakul, de hogy inkább ezt a bensőséges hangulat akarjuk megtartani hosszabb távon is, és ezt továbbvinni, és emiatt, hogyha akár elindul egy másik zenei fesztivál, ami főleg zenei fesztivál lesz, akkor nem lesz annyira versenytárs ennek, hiszen mindkettőnek meg lesz a helye itt az Őrségben. Akár a Hétrétországnak, mellett a Szattafestnek, mert ugye mindkettő kicsit más képvisel.
2: És talán nem is lesz olyan nehéz majd tartani magatokat ehhez, hiszen abszolút önkéntes módon szervezitek, önkéntesek segítségével, meg hát a család segítségével, ugye maga a birtok is a családé, ahol ez a fesztivál zajlik. A helyszínt is mutasd be.
1: Igen, jól mondtad, ez tényleg még dédnapám vásárolt ezt a telket. Tavaly már a pajtát azt átalakítottuk, és azon belül kapott helyet igazából a bár, ahol az Őri Bird söröket lehetett megkóstolni, és minden másfajta típusú nedűt. Ezen kívül már akkor kialakítottunk ugye a camping részre egy olyan részt, ahol a tusolók voltak, és akkor most olyan irányba fejlesztjük tovább, hogy számunkra olyan fontos az, hogy minél fenntarthatóbbak legyünk, ezért ilyen komposztoaletteket hozunk létre, ahol a minden igazából, hogyan lehet ezt szépen mondani, újból felhasználásra került, tehát hogy a végén majd a végtermék is trágyaként lehessen felhasználni, és ne az legyen, hogy ezeket, nem tudom, szippantós autókkal kell elvinni, vagy bármi ilyesmi, de mellett ugyanúgy kultúrát ilyen, ne legyen szaga, és egy tök jó kultúrát, kikapcsolódást tudjon ilyen szempontból is nyújtani a fesztivál, tehát az infrastruktúrális irányból is, és hát mellette pedig arra is figyelünk, hogy például hol, és hogy milyen chill helyeket alakítunk ki, ahol meg tudnak kicsit pihenni az emberek, és igazából ezeknek a fejlesztésével foglalkozunk, és mellette pedig nagyon hálásak vagyunk a szomszédjainknak, akik rendelkezésre bocsátják a másik pajtát is, aminek most kezdtük el a takarítását, a felkészítését arra, hogy ott is napközi programok, vagy akár esti programok és megrendezésre kerülhessenek.

0: Indul hamarosan a Szattafa, ezt a szervezők a koncertek mellett kreatív műhelyekkel és játékos programokkal is várják az érdeklődőket, akiktől azt kérik, hogy egy rövid időre, ha lehet, akkor felejtsék el az online teret és a mobiljaikat, mert hogy állítólag térerősen nagyon van. Igaz ez? Kérdezem Takács Péter ötletgazdától, aki továbbra is a vendégünk. És akitől arra is kíváncsi vagyok, hogy mit szóltak a helyiek, a szattaiak ehhez a fesztiválhoz, mennyire érzik a magukénak?
1: Az első után én összességében csak pozitív visszajelzéseket kaptam, ugye említettem azt a történetet az asszonyok kapcsán, egész sokan voltak a faluból is, és akikkel én találkoztam, ők nagyon élvezték ezt az egészet, támogatják is. Kapok olyan támogató üzeneteket is, hogy kitartást, tudják, hogy mennyire sok energia ezt az egészet megszervezni. Én azt látom, hogy például most csak akár a vendégházasokra gondolok, hogy most körbe telefonáltam, és minden egyes vendégház már teljesen tele van, tehát hogy lefoglalták arra az időszakra, és sokan szattafesztesek, ami szerintem tök szuper, mert így nekik is valamit tud adni. De összességében eddig nem volt probléma, és nem kaptunk negatív visszajelzéseket arra se, hogy hangos lenne. A színpadot, a hangtechnikát, meg ilyesmi, azt is úgy alakítottuk ki, hogy ne a falu irányába, hanem ellenkező irányába terjedjen a hang.
0: Mondjunk néhány fontos infót, például az érkezéssel kapcsolatban, mikor indul a fesztivál.
1: Ugye csütörtökön 14 órakor van kapunyítás, az első programok azok 16 órakor kezdődnek, és a koncertek pedig 18 óra után, és igazából péntek szombati nap is úgy néz ki, hogy reggel 8:30-kor megkezdődik a jóga, és emellett pedig a meditációs hangterápia, és ezt követően pedig a napközbeni programok, a gyógynövénytúrától kezdve minden mi egymás, az körülbelül ilyen este 5-6-ig tart, és onnantól kezdve kezdenek a koncertek, éjfélig tart. Hát amit mindenkinek tanácsolunk, az az, hogy ahogy mondtad is, ilyen ki tudja, hogy lesz eső, tehát hogy ha az őrségbe eső, akkor nagyon sok is tud esni, szóval gumicsizmát, kabátot, esőkabátot hozzam magukkal, meg hát azért ugye szerencsére ott Szattán nagyon lehűl így éjszaka nyáron az idő, amin ugye azt is jelenti, hogy nagyon jól tudnak aludni az emberek, viszont emiatt azért kicsit melegen is kell öltözni, szóval alapvetően ezt szoktuk tanácsolni, és hát mellette pedig, hogyha szeretnék tölteni a telefonokat, akkor biztosan kedvéért hozzam magukkal powerbanket, másra igazából nincs szükség, a jó kedvel nem kell érkezniük, mert azt megkapják, de azért nem baj, hogyha mosolyogva lépnek már be. Nem láttam senki olyat, aki kereste volna térőt, sőt, mindenki felüldülésként élte meg azt, hogy nem kaptak értesítést, nincs ami elvonja a figyelmét, és az is érződött az emberekkel, meg az is volt a visszajelzés, hogy azáltal, hogy igazából letették a telefont, és nem volt ez a folyamatos görgetés, és ez az impulzus áradat, amit ugye mondjuk a közösségi médiák tudjak önteni magukból, ezáltal sokkal jobban bele tudták élni magukat ott helyben, ezekben az élményekben, és jobban el tudtak lazulni, összességében egy ilyen jobb, feltöltőbb érzést és élményt adott nekik.
0: Tehát maximum az oda és a visszaút miatt érdemes vinni a telefont, ott nem nagyon kell használni.
1: Ott nem, maximum, hogyha az ember kártyával akar fizetni, és a telefonján is ott van a kártya, de egyébként nincs.
0: A Szattafest főszervezőjével, Takács Péterrel beszélgettünk. Nagyon jó bulizást kívánok nektek és mindenkinek, aki ott lesz majd augusztus 27-től az Őrségben, és köszönjük az infókat.
1: Mi is köszönjük.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás.

0: István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szentgotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szedte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária másfél évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szentgotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szentgotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
1: Tapasztalatunk ilyen téren nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy minden akinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
0: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában.
2: Sporthírek.
0: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEK Athén 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
2: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
2: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja. Több.

0: A gyermekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a gyermekkori diabétesszel, valamint a gyermekkori fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Nyári Sarolt, a szervező gyógymasszőr, gerinc tréner lesz a műsor első vendége, vele beszélgetek mindenről. Ma remélhetően az idei utolsó hőségriasztás is témát ad magazinunknak. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére ma éjfélig. A melegre való tekintettel dr. Király Ildikó vasvármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat. Bízva abban, hogy sikerült érdekes műsort készítenünk önöknek, kíván kellemes rádióhallgatást itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Oh, yeah, baby.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartanak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek augusztus 29-én szombaton a Körmendi Református Közösségi Házban. A délután 3 órakor kezdődő jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várják. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a gyermekkori diabétesszel, valamint a gyermekkori fogszabályozással kapcsolatban hallhatnak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők a körmendi iskolák számára vásárolnának EpiPen injekciókat. Nyári Sarolt, a szervező gyógymasszőr, gerinc tréner lesz a műsor első vendége, vele beszélgetek mindenről.
2: Mindenképpen megemlíteném az általam nagyon tisztelt és szerintem nagyon minőségi előadókat. Ugye jelen lesz dr. Molnár Judit, ő ugye a körmendjárási tisztítőorvosa, jelen lesz dr. Vásárhelyi László, aki ugye gyermekkori diabétesről fog beszélni, ugye Judit az allergiáról a mindennapokban, de erről majd egy kicsit később még részletesebben is beszélnék. Aztán dr. Nagy Csilla, ugye a korai fogszabályozás természetes módon témával készül, Péter Sára gyógytornász kolléganő, pedig a helyes légzés és annak jótékony hatásairól. Akkor ott vagyok, ugye én magam, aki gyógymasszer és genisztréner vagyok, én pedig hát a számomra a legkedvesebb és azt gondolom a legfontosabb gyermekkori témával készülök, ez pedig a gerincfertőzés típusai.
1: Egyébként ennek az időpontja, a kezdési órája mikor lesz és pontosan hol?
2: Tehát 2026. augusztus 29-e szombaton, és 15 órakor kezdődik. Gyakorlatilag maga a program úgy, tehát az előadásokkal körülbelül 17 óra 30-ig fog eltartani, és ezután van lehetőség kérdezfelelekre, illetve szeretett fogadással. Várjuk református egyház közösség fogja várni itt nagy szeretettel a hallgatókat, és akkor már el is árultam, ugye, hogy a helyszín az a református közösségi ház, ugye itt Körmenden, a Deák Ferenc út a 20 szám alatt várjuk a jelentkezőket.
1: Mondtad, hogy az allergiával kapcsolatban kiegészítenéd még az előbb elmondottakat.
2: Igen, ugyanis ugye ez az előadás most gyakorlatilag regisztrációs adomány jegy ellenében, tehát 4000 forintot kérünk ezért az előadásért, és a befolyt összeget az gyakorlatilag ennek a teljes bevételét jótékony célra fordítjuk, és többek között az EpiPen injekciók beszerzése a cél a körmendi iskolák számára, ami annyit jelent, hogy 3 általános iskolának vesszük meg az injekciókat, de itt azt is meg kell említenem, hogy ugye itt iskolánként 2 injekcióval készülünk, mivel ezek az EpiPen injekciók, ezek úgy vannak kategorizálva, hogy ugye van az EpiPen junior, ami 30 kilós testsúlyig adható be, és utána ugye egy másik típusú, tehát az általános iskoláknak 2-2 injekcióval készülünk, és akkor ott van még a Kölcsei gimnázium, és a Rázsó szakközépiskola, akik szintén fognak kapni egy-egy injekciót. És hogy miért is ugye ez az injekció, erről azért még ejtenék néhány szót. Ugye egyre több embert érinthet az anafilaxiás reakció, aminek gyakorlatilag ugye a legjellemzőbb tünetei az a bőrviszketés, a csalánkiütés, aztán az ajkak, torkok, nyelvek, kéz, lábak felduzzadása, aztán ugye ez követheti az inhálás, a hányinger hányás, hasi görcsök és eszméletvesztés. És ugye ez kiválthatja például egy rovarcsípés, ugye a méhek darazsak, rovarmarások, de bizonyos ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének is kiválthatják ezeket a súlyos allergiás reakciókat, amik sürgősségi kezelés igényelnek, és hát gyakorlatilag erre való ez az EpiPen injekció, ami egy steril oldalt, előre töltött toll van, sürgőségi izomba történő injekciózáshoz alkalmazható, és az iskolák vállalták azt, hogy két-két alkalmazott elvégzi az injekciónak a beadásához jogosult tanfolyamot. Tehát gyakorlatilag, mert mind az öt iskola, amit felsoroltam, rendelkezik két felnőttel, akik jogosultak arra, hogy ezeket az epifen injekciókat beadják, hogyha úgy értékelik, vagy úgy látják, hogy ez szükséges.

0: Első alkalommal rendeznek gyermek egészségnapot augusztus 29-én szombaton Körmenden. A szervezők a gyermekek egészsége iránt érdeklődő szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat és más érdeklődőket is várnak. A részvétel előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött, a regisztrációs adomány egy 4000 forint. A helyszínen csak korlátozott számban lesznek elérhetőek a jegyek. A szervezők közlése szerint a befolyt teljes összeget jótékony célra fordítják, a támogatásból többek közt EpiPen injekciókat szeretnének vásárolni a körmendi iskolák számára. A rendezvényre a nyár is 72@gmail.com címmel lehet regisztrálni. Ennek a programnak a részleteit ismerhetik meg. Mai magazinunkban Nyári Sarolt, a szervező gyógymasszőr, gerinc tréner segítségével. Nagyon érdekesnek ígérkezik, tényleg nagyon tartalmas dolog, jól átgondolt program, ahogy elmondtad. Ebbe a református közösségi ház termébe egyébként mekkora befogadó képessége?
1: Hát én abban maradtam a lelkészúrunkkal, Kamondi Péterrel, hogy ezt igazából még egy kicsit átgondoljuk. Meglátjuk, hogy az utolsó pillanatban, tehát jövő héten hol fog tartani a jelentkezők létszáma, hogyha esetleg úgy ítéljük meg, hogy nagyon meleg lesz, mert hogy ott nincs légkondicionálás, hogyha ventilátorok vannak, akkor, és ugye esetleg tényleg sokan lennénk, tehát ilyen 50 fő feletti létszámmal, akkor nagy valószínűséggel onnan ugye akkor elirányítunk mindenkit majd a református templomba. Mert ott ugye nyilván egy templom hűvösebb, kényelmesebben elférnek akkor a hallgatók is, de mindenképpen a református közösségi háznak szerepe lesz, mert hát nyilván ha többen vagyunk, akkor nagyobb helyre lesz szükségünk utána a szeretetfogadáshoz is. Tehát akkor meghagyjuk a közösségi házat egy az egyben a vendéglátás idejére. Ez majd még menet közben meglátjuk. Ugye ezért itt volna fontos, hogy akit érdekel, és mert érdekel ez az előadás, és mert biztos abban, hogy ott tudna lenni, regisztráljon a megadott e-mail lehetőségen. Most már ugye megadtuk a mobil elérhetőségemet is, úgyhogy ugye ezzel támogatják azt is, hogy mi is egy jó döntést hozzunk, hogy most maradjunk a református közösségi házban, vagy inkább helyezzük át a helyszínt a református templomban.

0: feeling me.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
2: Ma remélhetően az idei utolsó hőségriasztás is témát ad magazinunknak. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére ma éjfélig. A melegre való tekintettel dr. Király Ildikó vasvármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat.
3: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között. Ugye jelenleg meghosszabbította az országos tiszti főorvos asszony a másodfokú riasztást, ezt péntek évfélig fog tartani. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag középhőmérséklet a 25-120 fokot eléri. Ez az előrejelzések szerint még fokozódni fog ez a helyzet, ahogy ön is említette, ezért péntek éjszaka éjféltől szombat hajnaltól harmadik fokozatba lépünk. Ez a harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlaghőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27-120 fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, hogyha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos, a folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban. Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűző napon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket, tehát a legegyszerűbb volt az ájulás.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma remélhetően az idei utolsó hőségriasztás is témát ad magazinunknak. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére ma éjfélig. A melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vas vármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat.
2: Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérséklet emelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponya űri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös szellős helyre visszük a beteget, amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni. Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás, már a vízben is, és a vízparton is, ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen egy csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket, másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. De a magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát. Hiába.

0: ولی چنگی شم لد بنام که تو وفیلت.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A folytatásban ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos. Ő a napvédelem fontosságáról beszél.
2: A naptejekkel kapcsolatban ugye az egy hatásos jó védelem, hogyha ilyennel védjük a bőrünket, amikor feltétlenül napon kell lenni. Persze nyilván egy kis egészséges barna szín az nem árt, de azért ezzel is jobb, ha vigyázunk, hogy mennyi expozíciónak tesszük ki a bőrünket, időnként ugye ezeket újra kell kenni, és ezek sem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok. Titánium dioxidot tartalmaznak jellemzően, nagyon elterjedt anyag, ez egy ilyen kis nagyon-nagyon apró szemcsés nano anyag, ami szép sejmes fehér felületet biztosít festékekbe, és belekeverik például kozmetikumokba. Az vele a baj, hogy túl kicsi. Akadálytalanul átjut mindenen, átjut a membránokon, eljut a DNS-ünkig is. Még mindig tudományos viták témája, hogy ez vajon mennyire káros vagy nem káros. Tehát jó dolog védeni a bőrünket naptejjel, de azért el sem szabad túlzásba vinni. Ha lehet, akkor előnyösebb mondjuk egy szellős, hosszú ruhával védekezni. Nyilván valamilyen mértékben kell használni naptejet. Tehát amikor kint vagyunk a strandon, egyszer-egyszer bekenjük őket, de eleve nem jó, hogyha túl sok időt kint töltenek, pláne ugye a déli órákban. Amikor a legjobban tűz a nap, akkor lehetőleg árnyékban játszanak a gyerekek. Majd legyen rajtuk póló, sapka, hogyha a homokozóba mennek. Naptejet módjával használjuk. Ne vigyük túlzásba, hogy a szolárium azért más hullámhosszon dolgozik, mint a természetes napsugár. Döntően UVA fény sugároznak, van bennük egy kicsi UVB is. Más mechanizmussal barnít ez, mint a természetes napsugár. Látszatra szép barna bőrünk lesz, viszont nem fog megvédeni minket a leégéstől. A káros hatások pedig épp úgy megvannak, mint az eltúlzott napsugárzásnál. Tehát azért módjával használjuk a szoláriumokat, hogyha szeplősödésre hajlamosak vagyunk, volt már valamilyen rossz indulatú bőrbetegségünk, illetve 16 éves kor alatt például egyáltalán nem javasolt. Jobb, hogyha évi két turnusnál többet nem szólizunk, és egy-egy turnus az maximum 10 alkalomból álljon, 3 napnál gyakrabban ne ismételjük. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azért ez is egyfajta UV-sugárzás, aminek megvannak a káros hatásai, és az a barnaság a leégés ellen nem fog megvédeni minket.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: De ha már hőség, Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője, a tűzgyújtási szabályokról beszél röviden, hisz mindenütt érvényben van a tűzgyújtási tilalom az országban.
2: Valószínűleg hosszú távra kell berendezkedni erre a tűzgyújtási tilalomra, már június 25-e óta ez fennáll, és hogy hát a tartós száraz időszak miatt ez valószínűleg így is fog maradni, ezért fontos pár nagyon egyszerű szabálynak az átismétlése, ilyen például az, hogy tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, és hogy a lakók honnan tudnak erről tájékozódni, hogy éppen van-e aktuális tűzgyújtási tilalom, azt megtehetik a www.erdőtűz.hu, vagy pedig a www.katasztrófavédelem.hu weboldalon, ahol egy térképen tudnak tájékozódni, hogy az ország mely részén van éppen érvényben tűzgyújtási tilalom. A szabadtéri tűzesetek nagy része sajnos emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Például kerti grillezés, bográcsozás az engedélyezett, viszont mindig legyen nálunk egy olyan tűzoltásra alkalmas kézi szárszám, amivel a lángokat könnyedén el tudjuk oltani. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni, hogyha pedig befejeztük a kerti sütésfőzést, akkor alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még az napokig képes parázslani, és egy pici szikra is ilyenkor a száraz aljnövényzetet könnyen lángra lobbanhatja. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, és szeles időben semmiképp se gyújtsunk tüzet, hogyha pedig tüzet észlelünk, akkor a 112-es segélyhívó számon tudunk erről bejelentést tenni.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most arról beszél, nyáron is valós veszélyt jelent a szénmonoxid.
1: Júniusban 5 alkalommal volt szükség a tűzoltói beavatkozásoknál szénmonoxidos eseményeknél, és hát ezért is hoztam egy olyan példát, ahol életet mentett egy szénmonoxid érzékelő, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogy nyáron is ugyanolyan veszélyeket rejt magába a szénmonoxid, mint akár télen. Ez egyébként egy celldömölki lakásban a Kossuth Lajos utcában történt, ide a jelzés idejében a fürdőszobában lévő nyílt égésterű vízmelegítő üzemelt éppen, amikor megszólalt a szénmonoxid érzékelő, a lakó pedig jó magatartást tanúsított, ugyanis kiment a levegőre és segítséget kért. A város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki elsődlegesen, akik méréseket végeztek, és a mérőműszereik is kimutatták a szénmonoxid jelenlétét a lakás levegőjében, majd a tűzoltók a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit. Ezért is szeretnék itt pár fontos szabályt elmondani, hogy miért is veszélyes nyáron a szénmonoxid, ugyanis nagyon sokan a fűtési szezonhoz kötik, holott több háztartásban ugye egész évben üzemelnek a gázüzemű fali vízmelegítők, és kazánnal állítják elő a melegvizet, így ugye a szénmonoxid mérgezés veszélye az ilyenkor is fenyeget. Fontos mindig, hogy a klímát, páraelszívót vagy a beépített szagelszívó ventilátort szakember telepítse az ingatlanokba, hiszen ezeknek az együttes használata is befolyásolhatja a lakásnak a légáramlását. A nyári melegben lecsökken a kéménynek a húzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szénmonoxid a lakótérbe. A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli környezet hőmérséklet különbségéből adódik egy nyomás különbség, ami befolyásolja a kéménynek a húzathatását. Minél magasabb kívül ugye a hőmérséklet, annál kisebb a nyomás különbség, és ami gyengíti a kéménynek a húzathatását. Visszaáramláshoz vezethet továbbá az is, hogyha karbantartatlan a gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök is, amelyek működésük közben megváltoztatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ilyenek például a konyhai szagelszívók, a ventilátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szénmonoxid mérgezéses eset az a fürdőszobában történik, ahogy történt ez a celldömölki káreseménynél is, ugyanis az ott üzemelő fűtőkészülék, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai, és hogy honnan tudjuk azt, hogy átfolyós rendszerű vízmelegítőnk van, vagy nyílt égésterű vízmelegítőnk, azt szoktuk mondani az embereknek, hogyha ők is szabad szemmel látják ezt a nyílt lángot, akkor ez egy ilyen készülék, ezért mindig azt mondjuk, hogy fontos nyáron is a folyamatos szellőztetés, akár ha csak résnyire is kicsit kinyitjuk az ablakot, az biztosítja azt, hogy folyamatos levegő utánpótlás legyen a lakásba, valamint felszoktuk hívni a figyelmet, hogy ezeket a fürdőszobában lévő szellőző rácsokat semmiképp ne tömítsék el, ugyanis az is hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott légtérben kevesebb levegő legyen, és aztán a szénmonoxid mérgezés veszélye fennálljon, valamint mindenkinek ajánljuk, hogy szerezzenek be egy szénmonoxid érzékelő készüléket, amely a baj esetén életet menthet.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most a kémények ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
1: Ez egy nagyon fontos szabály, hogy nem kell megvárni a fűtési szezont. Hogyha valaki teheti, akkor inkább már a nyári hónapokban egyeztessen időpontot, ilyenkor azért nem olyan feszes a menetrend, könnyebben elérhetőek a kéményseprők. És pár jó tanács, hogy hogyan tudunk kéményseprőt, kinek kell, és milyen sűrűn kell kéményseprőt hívnunk magunkhoz. Ugyanis ha jól működik az égéstermék elvezetőnk, akkor biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat is. Egyébként magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez egy időpontot kell egyeztetni. Az időpont foglalás, az ellenőrzés és ha szükséges a tisztítás is ingyenes a magánszemélyeknek, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente, ahol pedig gázolott, két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívni, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élők egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés, majd időpont foglalás felületen tudnak időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ha valaki jobban szeret telefonálni, akkor pedig a 18-as telefonszámot kell felhívni, és ott a telefonos menüben az 1-es, 9-es és ismét az 1-es számot kell megnyomni. Azokban a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepekként vannak bejegyezve, azaz egyéni vállalkozó is annak számít, nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik ezeket az ingatlanokat. Ezek a házak kéményének ellenőrzését kéményseprő cégek végzik egy saját díjszabás szerint. Hogy hogyan tudjunk meggyőződni arról, hogy hozzánk ki tartozik, az pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon ki az ön kéményseprője menüpont alatt találják, itt megadják az irányítószámot, és utána ki lehet választani, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kémény tulajdonos, illetve azt is, hogy a családi háze vagy társas háze a szóban forgó épület. Az oldal a vállalkozások számára felajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. Egyébként azt szoktuk még elmondani, hogy olyat választanak, aki szimpatikus, és ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak, ugyanis vannak olyanok, akik becsöngetnek, és már előzetesen szeretnének kéményellenőrzést rendelni. Az ilyen csalásoknak ne dőljünk be, ezekre figyeljünk oda. Ha bárhol átalakították a kéményt, vagy felújították azt, vagy egy új fűtőeszközt kötöttek rá, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha egy kéményseprő a helyszínen egy műszaki vizsgálat során azt leellenőrzi, és azt egy megfelelő nyilatkozattal állítja is, hogy az rendben van. Ha ez nem történt meg, akkor a kéményt nem szabad használni, tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni a fent említett webes felület vagy telefonszám valamelyikén.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Megkezdődtek a Bástya utcai felújítások. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Kölcsei. Barokk kamara koncertet rendeznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
0: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a Körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festménysorozatát a

0: A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton új misés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Aegis Körmendi egyes férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTLKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30.
1: Sporthírek.
0: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol, a vezetőedző, egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig többfelé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felülvizsgálat után derül ki, hogy mikor épülhet a gyorsforgalmi Szombathely és Körmend között. Rendőrségi elismeréseket is átadtak. Hamarosan indul a második Szattafest. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáról. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szentgotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária 1,5 évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szentgotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szentgotthárd

0: szervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közé tettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szatterfesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
1: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a Kutatók Éjszakáját, az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A Kutatók Éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában.
2: Sporthírek.
1: Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEKT 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.
2: Időjárás jelentés.
1: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél pedig több felé feltámad. Északnyugaton erős lehet, a maximum 27 fok körül alakul.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Yeah, I'm a sucker for attention.

Hasta luego.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok, amelyek miatt hétfőtől megváltozott a forgalmi rend, közölte az önkormányzat. Az első ütemben a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca közötti Bástya utcai szakaszon dolgoznak. A munkálatok idején erre a szakaszra nem lehet behajtani, emellett a Zrínyi Miklós utcából a Bástya utca irányába jobbra kanyarodni sem lehet. A munkálatok a Bem József utca északi részét is érintik, ahol szintén lezárásra kell számítani, a területen parkolni sem lehet. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlette alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Barokk kamarakoncertet rendeznek pénteken a körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia templomban. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot Körmenden. A szervező és egyben közreműködő Csupor Márton újmisés káplán, aki augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát a körmendi plébánián. Habpartit rendeztek a bajánsenyei tűzoltók. Rendhagyó szerepben mutatkoztak be a bajánsenyei önkéntes tűzoltók a körmendi napokon a Batthyány kastély udvarán. A tűzoltó egyesület tagjai ezúttal nem tüzet oltottak, hanem hatalmas habfelhőt varázsoltak a kastély udvarra, emlékezetessé téve a gyerekek számára a napot. Döntetlennel kezdte a nyári felkészülést az Égisz Körmend NB1-es férfi kosárlabda csapata, amely zárt kapus mérkőzésen 81-81-et játszott a másodosztályú Zalakerámia ZTKK-val. A körmendi együttes első felkészülési mérkőzését a zalai kékfehérek ellen vívta. A két csapat hagyományosan nagy riválisnak számít, ezúttal azonban a találkozót nézők nélkül rendezték meg. Felülvizsgálat után kiderült, mikor épülhet a Szombathely és Körmend közötti gyorsforgalmi. A Szombathely és Körmend közötti mintegy 25 kilométeres gyorsforgalmi útszakasz építésének időpontját egy felülvizsgálat után közli a minisztérium. Vérémet Zsolt országgyűlési képviselő parlamenti kérdésben érdeklődött a beruházás sorsáron. A képviselő azután fordult a kormányhoz, hogy a tervezetnél magasabb árakra hivatkozva eredménytelennek minősítették az M86-os Szombathely-Körmend szakaszra kiírt közbeszerzési eljárást. Tarányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, az ukrán határtól az osztrák határig áttekintik a hasonló közlekedési fejlesztéseket, és az országos szintű felülvizsgálat lezárása után tudnak új információt adni az M86-os várható ütemezéséről. A Szent István király ünnepe alkalmából rendőrségi elismeréseket is átadtak Vasváron. A rendezvényt a Nagy Gáspár Művelődési Központban tartották. A kenyérszentelést követően Tóth Balázs Vasvár polgármestere mondott köszöntőt. Az idei díjazottak között volt Molnár Balázs rendőrfőhadnagy és Roznár Balázs körzeti megbízott rendőrzászlós. Augusztus 20-a Szent Gotthárd város napja is, mivel a település 1983-ban ezen a napon kapott városi rangot. A szentmisét követően Huszár Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet és szegte meg az új kenyeret. Az ünnepségen Virágné Farkas Judit 4 évtizedes pedagógusi munkájáért polgármesteri díszoklevelet vehetett át. Treiber Mária másfél évtizedes főszerkesztői tevékenységének elismeréseként Szent Gotthárd város képviselőtestületének díszoklevelét kapta. A város legmagasabb elismerését a Szent Gotthárd városért díjat Rezső Rita vehette át. A kitüntetést a város kulturális életében betöltött szerepéért ítélték oda. Folytatódik idén is a teljesen önkéntes alapon megszervezett Szattafest az Őrségben. A rendezvény sorozat ezúttal a nyár végére tervezte a többnyire egyetemistákból és nemrég végzett fiatalokból álló csapat. Lelkesedésük töretlen, mondta a rádiónknak Takács Péter, a csütörtökön induló fesztivál ötletgazdája.
3: Tapasztalatunk ilyen télen nem volt, meg zeneiparban se, sőt rendezvényszervezésben se nagyon, szóval így teljesen nulláról indítottuk az egészet. Nagyon jól sikerült, nagyon jók voltak a visszajelzések, és ezen felbátorodva döntöttünk úgy, hogy akkor idén is megrendezésre kerül, és tovább visszük ezt a irányt. Azért került szeptemberről augusztusra, mert a fesztivál végén közzétettünk egy kérdőívet. Elég sokan kitöltötték, és abból az derült ki, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, hogyha augusztus végén lenne ez az egész esemény, és hallgatva első szattafesztezőkre úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg át kell ezt rakni, és igazából minden többi dologban is, tehát hogy amilyen visszajelzéseket adtak, tanulva építettük tovább ezt az egészet idén.
1: Befejezték a gépészeti javításokat, így újra megnyitotta a Vasvári Szentkút fürdő, közölte a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. A fürdő augusztus 20-án próbaüzemet tartott, majd ezt követően ismét fogadja a vendégeket. A létesítmény néhány napig kényszerűen zárva tartott, miután hétfő hajnalban csőtörés történt a gépházban. A műszaki hibát azóta elhárították, a szükséges javításokat pedig elvégezték. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-ig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter Facebook oldalán. A cél egy gyakorlati kézzelfogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá. Óriási társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült túljutni az energiakrízisen. Az egész magyar társadalom összefogott azért, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztató. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Szeptember 30-ig pályázhatnak az önkéntes tartalékosok tanulmányi ösztöndíjra. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1 és 30 között lehet benyújtani. A kormány.hu megjelent felhívás szerint a cél, hogy támogassák a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzését, növeljék a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számát, és biztosítsák a tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlását. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket, közölték a szervezők az MT-vel. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában. Kreatív alkotópályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Tájékoztatta az intézet az MT-t. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott, fokozottan védett emlősfajra, 2026-ban a Molnár Görényre. A pályázók három kategóriában nevezhetnek mindhárom felhívásra, kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva, vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. Jelentkezési határidő szeptember 30. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andari Irelol a vezetőedző egy sajtótájékoztatón árult el az újságíróknak, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a kapus Alisson Becker és Joe Gomez lesznek. Varga Barnabás góllal vette ki a részét a címvédő AEKT 4-0-ás hazai győzelméből az Iraklis ellen a görög labdarúgó bajnokság első fordulójának játéknapján. A Liga honlapja szerint a 30-szoros válogatott csatár kezdőként 72 percet töltött a pályán, és a 11. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, miután elvetődve a hálóba lőtt.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyon visszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a tudományos és technológiai minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a Kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.